Yurdun şaldan adam ögben dava yurdum. Aldı o jön jönüm aydal. Barın hemcik, jön hemcik, ulu hemim. Toju o jön, ah hem o jön, des hemim. Aldı o jön men jönüm. Aral bota dava jönüm. Çeviri ve Altyazı M.K.